meg úgy naív, mindig fújjék. Élő édázik kaib, lótus etus, szab endalekuik.